pimpim nyɛ wiase sika nyinaa sɛ nyɛ wiase gold nyinaa ne yɛhwereɛ kra fa so bɛɛ paa ne yɛbɛnya ambisa wo awuram by 630 pɛpɛpɛ ne yɛbɛbɔ awuramu ntɛm paa ne yɛbɛɛ paa ne yɛbɛnya sɛ nyɛ wiase agyapadeɛ nyinaa